0: vannak át ide
1: jobbják. Hírába de kántik a pár, szom embernek.
0: Szomni már javadó, hogy ez fontos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.